0: és tartalmazott. 103.9 Rock FM. Hírek.
1: Módosul a pedagógusi teljesítményértékelés. Részletezik a vonatkésési adatokat. Gond van az USB töltőkkel. Jönnek a hírek Gál Ildikótól. Átalakul a pedagógusok teljesítményértékelése. A parlament rendkívüli ülésén felfüggesztette az eddigi rendszert. Az országgyűlés arról is döntött, hogy elkezdhetik nyilvánosságra hozni az ügynökaktákat, és létrejöhet az állambiztonsági szolgálatok történeti levéltára is. A szavazások után megkezdődött az alaptörvény módosításának vitája. Ennek értelmében például szigorúbb szabályok vonatkoznának az alkotmányos intézmények vezetőire, 12 évben korlátoznák az országgyűlési képviselőt, mandátumát, a vármegyéket visszaneveznék megyékre, és megszűnne a jelenlegi államfő megbízatása. Az idei első 5 hónapban az Intercity-nek csupán a fele érkezett meg pontosan. A késésekről mostantól részletesebb, kibővített formában érhetők el a MÁV havi statisztikái, jelentette be Vitézy Dávid miniszter. Jelezte, nem eltitkolni, hanem megoldani akarják a magyar közösségi közlekedés problémáit, ehhez pedig, ahogy fogalmazott, először a valósággal kell szembenézni. Folytatódik az iskolai bántalmazás és a függőségek elleni küzdelem a hazai oktatási intézményekben. A következő tanévben megújult formában tér vissza a Déri Nép program Ne Bánts Világ elnevezésű országos kampánya, hogy drámapedagógiai és színházi eszközökkel segítsen a diákok mentális és fizikai egészségének megőrzésében. A részletekről Imre Soltész Daniellát, a program vezetőjét kérdeztük.
2: 5 különböző modult fogunk érinteni, az online bántalmazás, test és lélek egyensúlya, egészséges életmód, iskolai bántalmazás, tehát minden olyan témát, ami a prevencióval kapcsolatos.
1: Baj van az USB töltőkkel, nem biztonságos 10-ből 8. Ezekkel a termékekkel az előző években is volt gond, a fogyasztóvédők ezért idén csak nem 200 féle töltőt ellenőriznek. Felkeresnek műszaki áruházakat, vizsgálják ázsiai kisboltok és webáruházak kínálatát is. Ismét aligátor teknős jelent meg a Balatonban. Az egzotikus ragadozót az északi parton fogták be. Magyarországon nem őshonos fajról van szó, ezért valószínű, hogy a korábbiakhoz hasonlóan valaki ezúttal is a tóba engedte megunt házi kedvencét. Hideg front frissítette fel a levegőt, kisebb szemerkélő eső nem kizárt. A szél megerősödik, néhol viharos lökések is lehetnek. 27-28 fok körül alakul a csúcshőmérséklet. Holnap is sok napsütés várható, északkeleten és az Alpok alján borul be, ott futó záporok érkeznek. Velünk marad az élénk légmozgás, 24-30 fok között tetőznek a maximumok. Pénteken folytatódik a felmelegedés, akár 31 fokot is mérhetünk. Szombaton igazi strandidő vár ránk.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, 12 éven aluljaknak nem ajánlott.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM hírek.
1: Automatikusan jár az iskolakezdési támogatás. Változás a közmédiában. Lehet módosítani a szakok sorrendjén. A mikrofonnál Gál Ildikó. Automatikusan jár minden érintett gyerek után a fejenként 100.000 forintos iskolakezdési támogatás, közölte a pénzügyminisztérium. Ebbe a körbe tartoznak a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben, illetve a tartós betegség, súlyos fogyatékosság miatt magasabb összegű családi pótlékban részesülők, a sajátos nevelési igényű gyerekek, a dobbantó programban vagy a műhelyi iskolai képzésben résztvevő fiatalok, az árva ellátásra jogosultak, az egyszülős családban, nevelőszülőknél vagy gyermekvédelmi intézményben nevelkedők. A tárca az adatbázisok alapján úgy számol, hogy idén csak nem 400.000 gyerek kaphatja meg a segítséget. Fontos változtatási lehetőség a diákoknak. Holnapig még lehet módosítani a választott felsőoktatási szakok sorrendjén az e-felvételiben. Erre egyetlen alkalommal van mód, új képzést pedig már nem tudnak beírni a jelentkezők, figyelmeztet az oktatási hivatal. Az egyetemre főiskolára készülők szintén július 9-ig pótolhatják a még hiányzó dokumentumokat. Elfoglalta irodáit az új, átmeneti vezetés a közmédiában. Megérkezett kollégáival az MTV székházba Horváth András ideiglenes vezérigazgató. Feladatuk a közmédia működésének átvilágítása, az átállás biztosítása, illetve a hírszolgáltatás szakmai megújítása. Nyerekbe pattannak, további 5000-en tesztelhetik az új MOL-bubit. A nagy érdeklődésre tekintettel a Budapesti Közlekedési Központ kiszélesítette a kerékpárok kipróbálóinak számát. A cég több lépcsőben fokozatosan vezeti be a bicók új generációját. Egyre több a szúnyog, kezdődik a kémiai gyérítés. Két budapesti kerületben és 11 megyében lépnek fel a vérszívók ellen, mondta rádiónknak Mukics Dániel, az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság szóvivője.
2: A héten összesen 151 település belterületén lehet majd kémiai szúnyoggyérítést végző platós autókkal találkozni. Az autók azok késő este és éjszaka permeteznek, és nagyon alacsony dózisban jutatják ki az irtószert, ami a szabadban néhány óra alatt le is bomlik.
1: Felhős napos időnk van, kisebb szemerkélő eső nem kizárt. A szél megerősödik, néhol viharos lökések is lehetnek, 28 fok körül alakul a csúcshőmérséklet. Holnap is sok napsütés várható, északkeleten és az Alpok alján borul be, ott futózáporok érkeznek. Velünk marad az élénk légmozgás, 24-30 fok között tetőznek a maximumok. Pénteken folytatódik a felmelegedés, akár 31 fokot is mérhetünk. Jelentősen nem változik az országban a pollen terhelés.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rockrajongók! Indul egy újabb óra a legnagyobb rockzenékkel. A mikrofonnál Happy Endre. Ez a 103.9 Rock FM.

103.9 Rock FM, jó reggelt, jó utat, jó munkát, szép kis szerdát mindenkinek. Aki még nem volt, tessék elmenni nyaralni. Aki már volt, az is elment még egyszer, ugye? Hát egy nyaralás, nem nyaralás. Na, remélem az elmúlt éjszaka pihentető volt, aki éjszakázott neki. Nyugalmat kívánok. A menetrend a szokásos lesz, jó? Hozom majd a történeteket. Például a királyi napon mutatkozott meg először, de hogy más ne mondjak, a Pink Floyd meg átugrott az USA-ba. Na, de majd bővebben. Jó, és persze a zenék. Úgyis, mint Whitesnake, kezdésnek meg egy kis Extreme.

Budapest egyetlen rock rádiója a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből.

0: közlekedés.
1: Balesetmentes közlekedést is, jó utat kívánok, sávzárással kell számolni a Dózsa-György úton és a Vágány utcában, és ez így lesz egészen nyár végéig. Mint ahogy jóval hosszabb ideig kell forgalmi rend változásra számítani a Budafoki úton kifelé, az Irinyi József utca és a Bogdánfi utca között. De a harmadik kerületi Magyar József utcában is van egy félpályás lezárás a Bálint György utca közelében. Jó utat!
0: Dugót vagy balesetet látott? Írja meg 0620 999 1039.

0: reggelt, jó utat, jó munkát, fél hét. Hát nem gondolom, hogy ma is olyan sokszor elhangozna a boldog névnapot felkiáltás tekintettel arra, hogy Ellák és Edgár napja van. Én még nem találkoztam sem Ellákkal, sem Edgár, de Edgárral talán igen. Nem használjuk ki eléggé egyébként a névtár adta lehetőségeket, mindig ezt mondom. Na, boldogot annak, aki ma született, róluk majd még később, és hát persze nem sokára majd rock krónikák, addig viszont hírek, hírek után megjön a Status Quo.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM. Hírek.
2: Módosul a pedagógusi teljesítményértékelés. Részletezik a vonatkésési adatokat. Gond van az USB töltőkkel. Jönnek a hírek Gál Ildikótól. Átalakul a pedagógusok teljesítményértékelése. A parlament rendkívüli ülésén felfüggesztette az eddigi rendszert. Az országgyűlés arról is döntött, hogy elkezdhetik nyilvánosságra hozni az ügynökaktákat, és létrejöhet az állambiztonsági szolgálatok történeti levéltára is. A szavazások után megkezdődött az alaptörvény módosításának vitája. Ennek értelmében például szigorúbb szabályok vonatkoznának az alkotmányos intézmények vezetőire. 12 évben korlátoznák az országgyűlési képviselőt. Elők mandátumát, a vármegyéket visszaneveznék megyékre, és megszűnne a jelenlegi államfő megbízatása. Az idei első 5 hónapban az Intercity-knek csupán a fele érkezett meg pontosan. A késésekről mostantól részletesebb, kibővített formában érhetők el a MÁV havi statisztikái, jelentette be Vitézi Dávid miniszter. Jelezte, nem eltitkolni, hanem megoldani akarják a magyar közösségi közlekedés problémáit, ehhez pedig, ahogy fogalmazott, először a valósággal kell szembenézni. Folytatódik az iskolai bántalmazás és a függőségek elleni küzdelem a hazai oktatási intézményekben. A következő tanévben megújult formában tér vissza a Déri Nép program, Ne Bánts Világ elnevezésű országos kampánya, hogy drámapedagógiai és színházi eszközökkel segítsen a diákok mentális és fizikai egészségének megőrzésében. A részletekről Imre Soltész Daniellát, a program vezetőjét kérdeztük.
3: 5 különböző modult fogunk érinteni, az online bántalmazás, test és lélek egyensúlya, egészséges életmód, iskolai bántalmazás, tehát minden olyan témát, ami a prevencióval kapcsolatos.
2: Baj van az USB töltőkkel, nem biztonságos 10-ből 8. Ezekkel a termékekkel az előző években is volt gond, a fogyasztóvédők ezért idén csak nem 200 féle töltőt ellenőriznek. Felkeresnek műszaki áruházakat, vizsgálják ázsiai kisboltok és webáruházak kínálatát is. Ismét aligátor teknős jelent meg a Balatonban. Az egzotikus ragadozót az északi parton fogták be. Magyarországon nem őshonos fajról van szó, ezért valószínű, hogy a korábbiakhoz hasonlóan valaki ezúttal is a tóba engedte megunt házi kedvencét. Hideg front frissítette fel a levegőt, kisebb szemerkélő eső nem kizárt. A szél megerősödik, néhol viharos lökések is lehetnek. 27-28 fok körül alakul a csúcshőmérséklet. Holnap is sok napsütés várható, északkeleten és az Alpok alján borul be, ott futózáporok érkeznek. Velünk marad az élénk légmozgás, 24-30 fok között tetőznek a maximumok. Pénteken folytatódik a felmelegedés, akár 31 fokot is mérhetünk. Szombaton igazi strandidő vár ránk.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rock rajongók! Folytatjuk a legjobb rock zenékkel. A mikrofonnál Happy Endre. Ez a 103.9 Rock FM.

1039 Rock FM, jó reggelt, jó utat, jó munkát. Na nézzük a mai mérföldköveket. Hát 1954. Dewey Phillips rádiós DJ a Memphis-i WHBQ csatornáján lejátszotta Elvis Presley legelső kislemezét, a That's All Right-ot. És hát mondani se kell, a hallgatók megőrültek a dalért, Elvist be kellett hívni a stúdióba élő interjúra még aznap este. Igen. De hogy mondjak mást, 1958 az Amerikai Hanglemezgyártók Szövetsége átadta a történelem legelső hivatalos aranylemezét, amelyet az Oklahoma című musical filmzenéje kapott az 1 millió dolláros eladás elérése után. 67-ben pedig kezdetét vette a The Monkees amerikai turnéja, amelynek előzenekar a The Jimi Hendrix Experience volt. Hendrixet mindössze 6-8 koncert után kirúgták a turnéról, mert hát egy picit túlzó volt a szexuális energiájú fellépése, ami sokkolta a fiatal tinédzser közönséget. Így. 103.9 Rock FM, na zenéjünk!

0: közlekedés.
1: Balesetmentes közlekedést is, jó utat kívánok, sávzárással kell számolni a Dózsa-György úton és a Vágány utcában, és ez így lesz egészen nyár végéig, mint ahogy jóval hosszabb ideig kell forgalmi rendváltozásra számítani a Budafoki úton kifelé, az Irinyi József utca és a Bogdánfi utca között. De a harmadik kerületi Magyar József utcában is van egy félpályás lezárás a Bálint-György utca közelében. Jó utat!
0: Dugót vagy balesetet látott? Írja meg 0620 999 1039.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM. A műsorszám 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Reklám.
1: A Corvin és Duna Plázában rólad szól a nyár. Már 5000 forintos vásárlással megnyerheted a 2,5 millió forint értékű Ithaka álomutazást oda, ahová csak szeretnéd. Vagy egy Samsonite bőröncettet. Sőt, ha a helyszínen regisztrálsz, a szerencsekereket is megpörgetheted azonnali ajándékokért. Te vagy a nyár, és mi vagyunk a nyeremény. Részletek corvinplaza.hu és dunaplaza.hu.
2: Mosógép. Meg a árparádé. Telefon! Meg a árparádé! Vasaló! Szintén meg a árparádé! Az Ajzánál több ezer termék vár parádés kedvezménnyel! Például háztartási szerek és kozmetikumok is! Spórolj a meg a árparádéval! Aza.hu! Az akció július 20-áig tart!
3: Nyár, vízpart, napfény! És amit nem vártál! Tudtad, hogy a felfázás bármikor jelentkezhet? Amikor ég és csíp, és gyakran kell mosdóba menned, segíthet a medveszőlőlevél kivonat tartalmú Urzinol tabletta.
4: Ne várj, használd az Urzinolt!
3: Az Urzinol tabletta hagyományos növényi gyógyszer. A javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
5: Találja meg álmai otthonát, vagy élete befektetését a Cordia kedvezményes ajánlatai között. Vízparti nyugalom, zöldövezeti harmónia, vagy lüktető belváros? Nálunk minden igényre van válasz. Saját otthonnak vagy befektetésnek most akár kedvezménnyel is választhat. Cordia. Egy otthon örökérték. Részletek a cordia.hu-n.
0: Reklámot hallottak. 103.9 Rock FM. Hírek.
6: Automatikusan jár az iskola kezdési támogatás. Változás a közmédiában. Lehet módosítani a szakok sorrendjén. A mikrofonnál Gál Ildikó. Automatikusan jár minden érintett gyerek után a fejenként 100.000 forintos iskolakezdési támogatás, közölte a pénzügyminisztérium. Ebbe a körbe tartoznak a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben, illetve a tartós betegség, súlyos fogyatékosság miatt magasabb összegű családi pótlékban részesülők, a sajátos nevelési igényű gyerekek, a dobbantó programban vagy a műhelyi iskolai képzésben résztvevő fiatalok, az árva ellátásra jogosultak, az egyszülős családban, nevelőszülőknél vagy gyermek védelmi intézményben nevelkedők. A tárca az adatbázisok alapján úgy számol, hogy idén csak nem 400.000 gyerek kaphatja meg a segítséget. Fontos változtatási lehetőség a diákoknak. Holnapig még lehet módosítani a választott felső oktatási szakok sorrendjén az e-felvételiben. Erre egyetlen alkalommal van mód, új képzést pedig már nem tudnak beírni a jelentkezők, figyelmeztet az oktatási hivatal. Az egyetemre főiskolára készülők szintén július 9-ig pótolhatják a még hiányzó dokumentumokat. Elfoglalta irodáit az új, átmeneti vezetés a közmédiában. Megérkezett kollégáival az MTV székházba Horváth András ideiglenes vezérigazgató. Feladatuk a közmédia működésének átvilágítása, az átállás biztosítása, illetve a hírszolgáltatás szakmai megújítása. Nyerekbe pattannak, további 5000-en tesztelhetik az új MOL-bubit. A nagy érdeklődésre tekintettel a Budapesti Közlekedési Központ kiszélesítette a kerékpárok kipróbálóinak számát. A cég több lépcsőben fokozatosan vezeti be a bicók új generációját. Egyre több a szúnyog, kezdődik a kémiai gyérítés. Két budapesti kerületben és 11 megyében lépnek fel a vérszívók ellen, mondta rádiónknak Mukics Dániel, az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság szóvivője.
7: A héten összesen 151 település belterületén lehet majd kémiai szúnyoggyérítést végző platós autókkal találkozni. Az autók azok késő este és éjszaka permeteznek, és nagyon alacsony dózisban jutatják ki az irtószert, ami a szabadban néhány óra alatt le is bomlik.
6: Felhős napos időnk van, kisebb szemerkélő eső nem kizárt. A szél megerősödik, néhol viharos lökések is lehetnek, 28 fok körül alakul a csúcshőmérséklet. Holnap is sok napsütés várható, északkeleten és az Alpok alján borul be, ott futó záporok érkeznek. Velünk marad az élénk légmozgás, 24-30 fok között tetőznek a maximumok. Pénteken folytatódik a felmelegedés, akár 31 fokot is mérhetünk. Jelentősen nem változik az országban a pollen terhelés.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rockrajongók! Indul egy újabb óra a legnagyobb rockzenékkel. A mikrofonnál Happy Endre. Ez a 103.9 Rock FM.

100.9 Rock FM, jó reggelt, jó utat, jó munkát, szép kis szerdát mindenkinek, nem sokára majd a történelmi pillanatról, az első aranyjelmezről, jó? Addig viszont majd még Jimmy Jamison, Omega, ez meg itt a Stones.

Egyetlen Rock Rádiója a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A 90-es évekből.

103.9 Rock FM, jó reggelt, jó utat, jó munkát. Szóval 1958. Tegyük hozzá, hogy bár korábban is léteztek már aranylemezek, azokat a saját lemezkiadók gyártották marketingfogásként. És hát ellenőrizhetetlen statisztika alapján, az Amerikai Hanglemezgyártók Szövetsége éppen ezért alapította meg az egységes minősítési rendszert, hogy hivatalos, auditált eladási adatokkal ismerje el a sikereket. Az első arany kislemez az 1958. március 14-én kapta Perry Como Catch a Falling Star című dalért. Az első arany nagylemez viszont Gordon McRae főszereplésével készült Oklahoma című musical filmzenéje érdemelte ki. A mai szabályokkal ellentétben egyébként, ugye, ahol a darabszám 500 ezer eladott példány dönt, az induláskor a nagylemezeknél még pénzügyi küszöböt határoztak meg. A minősítés feltétele az volt, hogy a lemez belföldi értékesítéséből legalább 1 millió dolláros kiskereskedelmi bevételt származzon. Mivel az 50-es évek végén egy nagy lemez átlagosan 3-4 dollárba került, ez nagyjából 250-300 ezer közötti eladott példányszámnak felelt meg. A fix 500 ezer darabos fizikai eladási határ csak később a piac növekedésével vezette be a szövetség. Úgyhogy így volt ez akkoriban, 1958. július 8-án. 103.9 Rock FM, na zenéljünk!

0: Rock FM.
1: 103.9 Rock FM, boldog születésnapot, kedves 8-aiak, mindjárt már is mondom azonnal, hogy kivel lehet eldicsekedni. Addig viszont még hírek, meg jönnek Bon Joviék.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM. Hírek.
1: Élénkült a használt autópiac. Átmenetileg elsötétült az M1, pusztulnak a Tiszató kagylói. Üdvözlöm Önöket, Gál Ildikó vagyok. Sokan vettek használt autót itthon, élénkült a piac a múlt hónapban. Éves összevetésben 19 ezerrel többen érdeklődtek, ez derül ki egy szakportál felméréséből. A júniusi statisztikák szerint a meghirdetett autók átlag életkora és futás teljesítménye is csökkent, minőségi javulás jelent meg a kínálatban. Az átlagárak 10%-kal emelkedtek. Évről évre nő az elektromos és hibrid autók iránti kereslet, utóbbiaknál 57%-kal. Átmenetileg leállt a közmédia hírszolgáltatása. Az M1 képernyője több órára elsötétült, bocsánatkérő üzenetet olvashattak rajta a nézők, azóta filmeket sugároznak, a Kossuth Rádión pedig a Bartók műsora hallható. Az MTV a közleményben jelezte, a közmédia átalakul, a hírműsorok fokozatosan, ütemezetten indulnak majd újra. A Magyar TV 1956-os megalakulása óta csak technikai okok és halálesetek miatt sugárzott fekete képernyőt. A turisztikai szezonban megnövekszik a forgalom az autópályákon. Ekkor nagyobb a baleseti kockázat, ezért fontos, hogy veszélyes helyzetben azonnal tudjunk cselekedni. Balesetnél a legfontosabb a 112-es segélyhívó használata, és a biztonsági folyosó kialakítása a strádán, hívta fel a figyelmet Vad Róbert, rendőr alezredes.
2: A balesetek jelentős része a követési távolságban nem tartása és a szabálytalan sávváltás miatt következik be. Fontos tudni, hogy amennyiben baleset történik, a 112-es segélyhívás nem lehetőség, hanem kötelesség. A strádán közlekedők figyelmét felhívjuk, hogy a megkülönböztető jelzést használóknak helyet kell biztosítani úgy, hogy a belső, tehát a bal szélső forgalmi sávból szorosan a sáv bal szélére kell húzódni. Az egyéb sávokban közlekedőknek a lehetséges mértékben jobbra kell húzódni, tehát egy folyosót kell kialakítani.
1: Atka miatt pusztulnak a kagylók a Tiszatóban. A nem őshonos amuri kagyló elhalását tapasztalják az Abátszalóki medencében. Ez egy visszatérő jelenség a kánikulában, jelezte a vízügy. A vízi atka átfúrja a kagyló héjat, így jut be a fertőzés a kagyló testbe. Az egyedek erre nem immunisak, mint a hazai fajok. Hideg front frissítette fel a levegőt, kisebb szemerkélő eső nem kizárt. A szél megerősödik, néhol viharos lökések is lehetnek. 27-28 fok körül alakul a csúcshőmérséklet. Holnap is sok napsütés várható, északkeleten és az Alpok alján borul be, ott futózáporok érkeznek. Velünk marad az élénk légmozgás, 24-30 fok között tetőznek a maximumok. Pénteken folytatódik a felmelegedés, akár 31 fokot is mérhetünk. Szombaton igazi strandidő vár ránk.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rock rajongók! Folytatjuk a legjobb rock zenékkel. A mikrofonnál Happy Endre. Ez a 103.9 Rock FM.

93.9 Rock FM, jó reggelt, jó utat, jó munkát, és boldog születésnapot, kedves július 8-aiak. Joan Osborne, egy hétszeres Grammy-díjra jelölt amerikai énekesnő és dalszerző, aki a rock, a blues és a soul határvidékén mocorog. 1995-ben a világ hírnevet a második Relish című stúdióalbumával szerezte meg. Ez az alternatív rock pop lemez háromszoros platina minősítést ért el az Egyesült Államokban. És hát az album vezető kislemeze, a One of Us, globális sláger lett. A dal ugye egy eléggé közvetlen és elgondolkodtató kérdést tesz fel. Mi lenne, ha Isten is csak egy lenne közülünk, egy idegen a buszon? 96-ban a legfontosabb kategóriákban összesen 5 jelölést kapott a dalért és az albumért. 2003-ban énekesként csatlakozott a The Grateful Dead megmaradt tagjaihoz, a The Dead nevű formációhoz, amelyel egy teljes amerikai turnét csinált végig. 2017-ben pedig Bob Dylan projekt megjelentette a Songs of Bob Dylan című albumát, amelyen Dylan munkássága előtt tiszteleg egyedi bluesos köntösbe öltöztetve a legenda dalait. Úgyhogy így, kedves ma születettek, Joan Osborne, 103.9 Rock FM, na zenéljünk!

0: közlekedés.
1: Balesetmentes közlekedést és jó utat kívánok. Sávzárással kell számolni a Dózsa-György úton és a Vágány utcában, és ez így lesz egészen nyár végéig. Mint ahogy jóval hosszabb ideig kell forgalmi rend változásra számítani a Budafoki úton kifelé, az Irinyi József utca és a Bogdánfi utca között. De a harmadik kerületi Magyar József utcában is van egy félpályás lezárás a Bálint György utca közelében. Jó utat!
0: Dugót vagy balesetet látott? Írja meg

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM. A műsorszám 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Reklám.
1: A nyár legjobb budaparti ajánlata megérkezett. A J-épület 8. emeleti lakásainál még te választhatod ki otthonod részleteit. Burkolatok, beltéri ajtók, személyre szabott megoldások. Most gépesített konyhabútorral, beépített mosogatógéppel és elektromos redőnnyel. Álmodd meg most, költöz kompromisszumok nélkül. Budapart.hu.
2: Itt a nyár, itt a júliusi ajánlatunk. Még több élmény, még több feltöltődés, még több olvasnivaló, még több kikapcsolódás. Két lap egy áráért. Keresse az újságárusoknál a Lakáskultúra, a Vidék íze és az Automotor magazinok dupla ajánlatát. Most a magazin mellé egy korábbi lapszámot ajándékba adunk. Az akció július 31-ig vagy a készlet erejéig tart.
3: Autódarú Kósvéber.
4: Nem tudod, milyen darut bérelj az emelési feladatokhoz? Hívd a Kósvéber Kft-t egy ingyenes helyszíni konzultációra. A Kósvéber szakértő csapata több mint 30 éves tapasztalattal kínál megoldást minden emelési feladatra. Kósvéber Kft. Magasban a legjobb.
5: Nyaralás ösztönző bónusz a Spirit Autónál. Aki augusztus 31-ig új személy vagy haszonjárművet vásárol a Spirit Autónál, plusz 100 000 forint értékű szervizutalványt is kap ajándékba, hogy több jusson a nyaralásra. A kedvezmény részleteiről érdeklődjön márka kereskedéseinkben, vagy a spiritservice.hu-n. Spirit Autó. Budapest, Üllői út 822.
0: Reklámot hallottak. 103.9 Rock FM. Hírek.
6: Változik a tanári teljesítményértékelés, megismerhetők a részletes vonatkésési adatok, hibás több USB töltő, a mikrofonnál Gál Ildikó. Átalakul a pedagógusok teljesítményértékelése. A parlament rendkívüli ülésén felfüggesztette az eddigi rendszert. Az országgyűlés arról is döntött, hogy elkezdhetik nyilvánosságra hozni az ügynökaktákat, és létrejöhet az állambiztonsági szolgálatok történeti levéltára is. A szavazások után megkezdődött az alaptörvény módosításának vitája. Ennek értelmében például szigorúbb szabályok vonatkoznának az alkotmányos intézmények vezetőire. 12 évben korlátoznák az országgyűlési képviselőt. Mandátumát, a vármegyéket visszaneveznék megyékre, és megszűnne a jelenlegi államfő megbízatása. Az idei első 5 hónapban az Intercity-nek csupán a fele érkezett meg pontosan. A késésekről mostantól részletesebb, kibővített formában érhetők el a MÁV havi statisztikái, jelentette be Vitézy Dávid miniszter. Jelezte, nem eltitkolni, hanem megoldani akarják a magyar közösségi közlekedés problémáit, ehhez pedig, ahogy fogalmazott, először a valósággal kell szembenézni. Folytatódik az iskolai bántalmazás és a függőségek elleni küzdelem a hazai oktatási intézményekben. A következő tanévben megújult formában tér vissza a Déri Nép program Ne Bánts Világ elnevezésű országos kampánya, hogy drámapedagógiai és színházi eszközökkel segítsen a diákok mentális és fizikai egészségének megőrzésében. A részletekről Imre Soltész Daniellát, a program vezetőjét kérdeztük.
7: 5 különböző modult fogunk érinteni, az online bántalmazás, test és lélek egyensúlya, egészséges életmód, iskolai bántalmazás, tehát minden olyan témát, ami a prevencióval kapcsolatos.
6: Baj van az USB töltőkkel, nem biztonságos 10-ből 8. Ezekkel a termékekkel az előző években is volt gond, a fogyasztóvédők ezért idén csak nem 200 féle töltőt ellenőriznek. Felkeresnek műszaki áruházakat, vizsgálják ázsiai kisboltok és webáruházak kínálatát is. Ismét aligátor teknős jelent meg a Balatonban. Az egzotikus ragadozót az északi parton fogták be. Magyarországon nem őshonos fajról van szó, ezért valószínű, hogy a korábbiakhoz hasonlóan valaki ezúttal is a tóba engedte megunt házi kedvencét. Felhős napos időnk van, kisebb szemerkélő eső nem kizárt. A szél megerősödik, néhol viharos lökések is lehetnek, 28 fok körül alakul a csúcshőmérséklet. Holnap is sok napsütés várható, északkeleten és az Alpok alján borul be, ott futó záporok érkeznek. Velünk marad az élénk légmozgás, 24-30 fok között tetőznek a maximumok. Pénteken folytatódik a felmelegedés, akár 31 fokot is mérhetünk. Jelentősen nem változik az országban a pollen terhelés.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rockrajongók! Indul egy újabb óra a legnagyobb rockzenékkel. A mikrofonnál Happy Endre. Ez a 103.9 Rock FM. Wow!

103.9 Rock FM, jó reggelt, jó utat, jó munkát, szép kis szerdát mindenkinek. Nem sokára majd Mariana Faithfulról, jó? Addig viszont utakon vigyázzunk, de majd a tankcsapda, ez meg már itt a Metallic.

93 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A

93.9 Rock FM, jó reggelt, jó utat, jó munkát. Nem is olyan régen emlegettük ugye Mick Jagger kapcsán a Nat Kelly projektet, amikor is 69 nyarán Mick Jagger és Mariana Faithfull Ausztráliába utaztak, hogy forgatni kezdjék a Nat Kelly című azóta kultikussá vált ausztrál filmet. És hát a tragédia 69. július 8-án, alig néhány órával azután, hogy megérkeztek a Sydney Chevron Hotelbe, Mariana Faithfull bevette a Tuinal nevű erős altatószert, ez egy barbiturát származék, masszív dózisát, és hát gyakorlatilag túladagolta magát. Az énekesnő később elismerte, hogy mély depresszióba zuhant Jagger folyamatos félrelépései miatt. Az eset előtt nem sokkal elvesztette babáját, kislányát a terhesség 7. hónapjában, ami lelkileg teljesen összetörte. Alig 5 nappal korábban, ugye július 3-án találták holtan Brian Jones-t, Rolling Stones ex-gitárosát. Ez a tragédia és az egész Stones környezetre, így Marianne-re is bénító lakhatott. Szóval nem volt ez egy szerencsés időszak. A lényeg, hogy Mariana Faithfull 6 napra mély kómába esett, az orvosok napokig küzdöttek az életért, a sajtó pedig már a halál hírét várta, Jagger a forgatást megszakítva végig a kórházi ágya mellett virrasztott. Mivel a forgatás nem állhatott lehetekre, a szigorú költségvetés és a stáb miatt Tony Richardson rendezőnek azonnal döntést kellett hoznia, eltávolították a produkcióból Mariana Faithfullt, helyére Rowan Temmo-ban Diane Craig-et szerződtették Maggie Kelly szerepére. Egyébként pedig Mariana végül teljesen felépült és felébredt a kómából, ez a pont jelentette kapcsolatuk végét Mick Jaggerrel. 103.9 Rock FM? Na zenéljünk!

0: 9, Rock FM.
1: 103.9 Rock FM, 8:30 jönnek is a hírek, aztán egy legendás koncert pillanatról, jó? De addig is majd még Dynamit, meg ZZ Top.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM. Hírek.
1: 400 ezer gyereknek lesz könnyebb a suli kezdés. Változás a közmédiában. Fontos határidő a felvételinél. A mikrofonnál Gál Ildikó. Automatikusan jár minden érintett gyerek után a fejenként 100 ezer forintos iskolakezdési támogatás, közölte a pénzügyminisztérium. Ebbe a körbe tartoznak a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben, illetve a tartós betegség, súlyos fogyatékosság miatt magasabb összegű családi pótlékban részesülők, a sajátos nevelési igényű gyerekek, a dobbantó programban vagy a műhelyi iskolai képzésben résztvevő fiatalok, az árva ellátásra jogosultak, az egyszülős családban, nevelőszülőknél vagy gyermekvédelmi intézményben nevelkedők. A tárca az adatbázisok alapján úgy számol, hogy idén csak nem 400 ezer gyerek kaphatja meg a segítséget. Fontos változtatási lehetőség a diákoknak. Holnapig még lehet módosítani a választott felsőoktatási szakok sorrendjén az e-felvételiben. Erre egyetlen alkalommal van mód, új képzést pedig már nem tudnak beírni a jelentkezők, figyelmeztet az oktatási hivatal. Az egyetemre főiskolára készülők szintén július 9-ig pótolhatják a még hiányzó dokumentumokat. Elfoglalta irodáit az új, átmeneti vezetés a közmédiában. Megérkezett kollégáival az MTV székházba Horváth András ideiglenes vezérigazgató. Feladatuk a közmédia működésének átvilágítása, az átállás biztosítása, illetve a hírszolgáltatás szakmai megújítása. Nyerekbe pattannak, további 5000-en tesztelhetik az új MOL-bubit. A nagy érdeklődésre tekintettel a Budapesti Közlekedési Központ kiszélesítette a kerékpárok kipróbálóinak számát. A cég több lépcsőben fokozatosan vezeti be a bicók új generációját. Egyre több a szúnyog, kezdődik a kémiai gyérítés. Két budapesti kerületben és 11 megyében lépnek fel a vérszívók ellen, mondta rádiónknak Mukics Dániel, az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság szóvivője.
2: A héten összesen 151 település belterületén lehet majd kémiai szúnyoggyérítést végző platós autókkal találkozni. Az autók azok késő este és éjszaka permeteznek, és nagyon alacsony dózisban jutatják ki az irtószert, ami a szabadban néhány óra alatt le is bomlik.
1: Hideg front frissítette fel a levegőt, kisebb szemerkélő eső nem kizárt. A szél megerősödik, néhol viharos lökések is lehetnek. 27-28 fok körül alakul a csúcshőmérséklet. Holnap is sok napsütés várható, északkeleten és az Alpok alján borul be, ott futó záporok érkeznek. Velünk marad az élénk légmozgás, 24-30 fok között tetőznek a maximumok. Pénteken folytatódik a felmelegedés, akár 31 fokot is mérhetünk. Szombaton igazi strandidő vár ránk.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rockrajongók! Folytatjuk a legjobb rockzenékkel. A mikrofonnál Happy Endre. Ez a 103.9 Rock FM.

103.9 Rock FM, jó reggelt, jó utat, jó munkát! Na szóval ez úgy esett, hogy David Bowie és Lou Reed 1972. július 8-i közös színpadi fellépése a londoni Royal Festival Hallban. Hát a rock történet egyik legfontosabb sorsfordító pillanata. Bowie ekkor már javában a Ziggy Stardust turnéján járt, a július 8-i koncert pedig egy különleges Friends of the Earth környezetvédelmi szervezet által rendezett Save the Whale. Mentsétek meg a bálákat, jótékonysági gála volt. A jegyek ára 50 penny és 2 font között mozgott. És bár a leírások gyakran váratlannak nevezik a felbukkanást, hát a háttérben komoly szakmai és baráti szövetség állt, Lou Reed ekkor frissen lépett ki a kultikus, de anyagilag sikertelen Velvet Undergroundból, és Angliában gyakorlatilag még alig ismerték, Bowie viszont rajongott érte. A koncert vége felé David Bowie a mikrofonhoz lépett, és a következő szavakkal konferálta fel a vendégét. Szeretném bemutatni nektek egy barátomat, egy embert, aki szerintem a legfontosabb dalszerző a modern rock zenében. Hölgyeim és uraim, Lou Reed! És hát a közönség hatalmas ovációval fogadta Lou Reedet, aki a The Spiders from Mars élén nem kettő, hanem összesen 3 Velvet Underground klasszikust énekelt el. Úgyhogy így esett ez, kérem, 72. július 8-án. 103.9 Rock FM, utakon vigyázzunk!

0: közlekedés.
1: Balesetmentes közlekedést és jó utat kívánok. Sávzárással kell számolni a Dózsa-György úton és a Vágány utcában, és ez így lesz egészen nyár végéig, mint ahogy jóval hosszabb ideig kell forgalmi rend változásra számítani a Budafoki úton kifelé, az Irinyi József utca és a Bogdánfi utca között. De a harmadik kerületi Magyar József utcában is van egy félpályás lezárás a Bálint György utca közelében. Jó utat!
0: Dugót vagy balesetet látott? Írja meg 0620 999 1039.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM. A műsorszám 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Minden nő egyedi és különleges, mint te.
2: Viszont a nőkben közös, hogy hatásos készítményt keresnek felfázás esetén. A medveszőlőlevél kivonat tartalmú urzinollal enyhül a gyakori égő csípő vizelési inger. És ha időben használod az urzinolt, akár az antibiotikum is elkerülhető.
1: Az urzinol tabletta húgyúti fertőzésekre vény nélkül kapható hagyományos növényi gyógyszer. A javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
3: A nyár legjobb budaparti ajánlata megérkezett. A J-épület 8. emeleti lakásainál még te választhatod ki otthonod részleteit. Burkolatok, beltéri ajtók, személyre szabott megoldások. Most gépesített konyhabútorral, beépített mosogatógéppel és elektromos redőnnyel. Álmod meg most, költöz kompromisszumok nélkül. Budapart.hu.
4: Illatos és puha ruhák a Rossmannnal. Július 6-a és 17-e között a Szilán Magnólia és Szenzitív Duopak öblítőket csupán 2499 forintért megvásárolhatod üzleteinkben és az online drogériában. Rossmann. Tudjuk, mire vágysz.
5: Találja meg álmai otthonát vagy élete befektetését a Kordia kedvezményes ajánlatai között. Vízparti nyugalom, zöldövezeti harmónia vagy lüktető belváros? Nálunk minden igényre van válasz. Saját otthonnak vagy befektetésnek most akár kedvezménnyel is választhat. Kordia. Egy otthon örökérték. Részletek a kordia.hu-n.
0: Reklámot hallottak. 103.9 Rock FM. Hírek.
6: Felpörgött a használt autópiac. Ideiglenesen elsötétült az M1, baj van a Tiszató kagylóival. Üdvözlöm Önöket, Gál Ildikó vagyok. Sokan vettek használt autót itthon, élénkült a piac a múlt hónapban. Éves összevetésben 19 ezerrel többen érdeklődtek, ez derül ki egy szakportál felméréséből. A júniusi statisztikák szerint a meghirdetett autók átlag életkora és futás teljesítménye is csökkent, minőségi javulás jelent meg a kínálatban. Az átlagárak 10%-kal emelkedtek. Évről évre nő az elektromos és hibrid autók iránti kereslet, utóbbiaknál 57%-kal. Átmenetileg leállt a közmédia hírszolgáltatása. Az M1 képernyője több órára elsötétült, bocsánatkérő üzenetet olvashattak rajta a nézők, azóta filmeket sugároznak, a Kossuth Rádión pedig a Bartók műsora hallható. Az MTV a közleményben jelezte, a közmédia átalakul, a hírműsorok fokozatosan, ütemezetten indulnak majd újra. A Magyar TV 1956-os megalakulása óta csak technikai okok és halálesetek miatt sugárzott fekete képernyőt. A turisztikai szezonban megnövekszik a forgalom az autópályákon. Ekkor nagyobb a baleseti kockázat, ezért fontos, hogy veszélyes helyzetben azonnal tudjunk cselekedni. Balesetnél a legfontosabb a 112-es segélyhívó használata, és a biztonsági folyosó kialakítása a strádán, hívta fel a figyelmet Vad Róbert, rendőr alezredes.
7: A balesetek jelentős része a követési távolságban nem tartása és a szabálytalan sávváltás miatt következik be. Fontos tudni, hogy amennyiben baleset történik, a 112-es segélyhívás nem lehetőség, hanem kötelesség. A strádán közlekedők figyelmét felhívjuk, hogy a megkülönböztető jelzést használóknak helyet kell biztosítani úgy, hogy a belső, tehát a bal szélső forgalmi sávból szorosan a sáv bal szélére kell húzódni. Az egyéb sávokban közlekedőknek a lehetséges mértékben jobbra kell húzódni, tehát egy folyosót kell kialakítani.
6: Atka miatt pusztulnak a kagylók a Tiszatóban. A nem őshonos amuri kagyló elhalását tapasztalják az Abátszalóki medencében. Ez egy visszatérő jelenség a kánikulában, jelezte a vízügy. A vízi atka átfúrja a kagylóhéjat, így jut be a fertőzés a kagyló testbe. Az egyedek erre nem immunisak, mint a hazai fajok. Felhős napos időnk van, kisebb szemerkélő eső nem kizárt. A szél megerősödik, néhol viharos lökések is lehetnek, 28 fok körül alakul a csúcshőmérséklet. Holnap is sok napsütés várható, északkeleten és az Alpok alján borul be, ott futó záporok érkeznek. Velünk marad az élénk légmozgás, 24-30 fok között tetőznek a maximumok. Pénteken folytatódik a felmelegedés, akár 31 fokot is mérhetünk. Jelentősen nem változik az országban a pollen terhelés.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rockrajongók! Indul egy újabb óra a legnagyobb rockzenékkel. A mikrofonnál Happy Endre. Ez a 103.9 Rock FM.

103.9 Rock FM, boldog szerdát mindenkinek! Nem kell olyan nagyon sokat dolgozni, mégiscsak júliusban járunk, a nyárnak a kellős közepibe csöppentünk. Nem sokára majd Twisted Sister, meg Bikini, ez meg itt már Guess Who. Annyit kérnénk, hogy az utakon mindenki vigyázzon magára. Köszönjük!

Rock Rádiója a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A 90-es évekből.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM. Hírek.
1: Más lesz a tanári teljesítményértékelés. Mindent megtudhatunk a vonatkésésekről. Problémásak az USB-töltők. A mikrofonnál Gál Ildikó. Átalakul a pedagógusok teljesítményértékelése. A parlament rendkívüli ülésén felfüggesztette az eddigi rendszert. Az országgyűlés arról is döntött, hogy elkezdhetik nyilvánosságra hozni az ügynökaktákat, és létrejöhet az állambiztonsági szolgálatok történeti levéltára is. A szavazások után megkezdődött az alaptörvény módosításának vitája. Ennek értelmében például szigorúbb szabályok vonatkoznának az alkotmányos intézmények vezetőire. 12 évben korlátoznák az országgyűlési képviselőket. Mandátumát, a vármegyéket visszaneveznék megyékre, és megszűnne a jelenlegi államfő megbízatása. Az idei első 5 hónapban az Intercity-knek csupán a fele érkezett meg pontosan. A késésekről mostantól részletesebb, kibővített formában érhetők el a MÁV havi statisztikái, jelentette be Vitézy Dávid miniszter. Jelezte, nem eltitkolni, hanem megoldani akarják a magyar közösségi közlekedés problémáit, ehhez pedig, ahogy fogalmazott, először a valósággal kell szembenézni. Folytatódik az iskolai bántalmazás és a függőségek elleni küzdelem a hazai oktatási intézményekben. A következő tanévben megújult formában tér vissza a Déri Nép program, Ne Bánts Világ elnevezésű országos kampánya, hogy drámapedagógiai és színházi eszközökkel segítsen a diákok mentális és fizikai egészségének megőrzésében. A részletekről Imre Soltész Daniellát, a program vezetőjét kérdeztük.
2: 5 különböző modult fogunk érinteni, az online bántalmazás, test és lélek egyensúlya, egészséges életmód, iskolai bántalmazás, tehát minden olyan témát, ami a prevencióval kapcsolatos.
1: Baj van az USB-töltőkkel, nem biztonságos 10-ből 8. Ezekkel a termékekkel az előző években is volt gond, a fogyasztóvédők ezért idén csak nem 200 féle töltőt ellenőriznek. Felkeresnek műszaki áruházakat, vizsgálják ázsiai kisboltok és webáruházak kínálatát is. Ismét aligátor teknős jelent meg a Balatonban. Az egzotikus ragadozót az északi parton fogták be. Magyarországon nem őshonos fajról van szó, ezért valószínű, hogy a korábbiakhoz hasonlóan valaki ezúttal is a tóba engedte megunt házi kedvencét. Felhős napos időnk van, kisebb szemerkélő eső nem kizárt. A szél megerősödik, néhol viharos lökések is lehetnek. 28 fok körül alakul a csúcshőmérséklet. Holnap is sok napsütés várható. Északkeleten és az Alpok alján borul be, ott futó záporok érkeznek. Velünk marad az élénk légmozgás. 24-30 fok között tetőznek a maximumok. Pénteken folytatódik a felmelegedés, akár 31 fokot is mérhetünk. Jelentősen nem változik az országban a pollen terhelés.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rock rajongók!

103.9 Rock FM, a Hello mindenkinek, én Csizinszki Éva vagyok, ez pedig itt a szerdai rock délelőtt, tehát az időjárásra vagy ott, vagy semmit, mindegy, jó, nyár van, én tessünk szíves lenni magunkat jól érezni, ha valaki dolgozik, jó munkát, ha úton van, jó utat, ha esetleg pihizik, jó pihit, akkor jó nyaralást, itt a foci VB, de meg itt vannak a legjobb rock zenék is, hát most mit magyarázzuk, ha elutaztunk volna nyaralni, akkor csak annyit kell tenni, www.rockradio.hu és online streamen is ott vagyunk, és ott van a legendás Kiss együttes is, akik ugye 2026-ban visszatérnek Las Vegasban, a rajongók egyik kedvenc eseményével, a Kiss Cruise-zal Landlocked in Vegas rendezvénye. Hát kérdezhetnénk, hogy miért lépnek fel, amikor már visszavonultak. Hát maszkosan vonultak vissza, maszk nélkül még felléphetnek, ugye? November 13-a és 15-e között két fellépésük is lesz, készülnek az Avatar show-val, illetve állítólag egy Gene Simmons egy ilyet nyilatkozott, hogy lehet, hogy lesznek új dalaik is. Hát most oké, szerintünk jó lesz ez így. Kiss, Rock and Roll All Night.

Budapest egyetlen rock rádiója, a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A

103.9 Rock FM, na hát akkor Metallica, akik itt voltak nem is olyan régen, egészen konkrétan június 11-én és 13-án dupla koncertet adtak a Puskás Arénában, két-két különböző előzenekarral és két-két különböző setlisttel, mert ugye a Metallica az a zenekar, akik két koncertet is tudnak adni a legnagyobb slágereikkel. Én ott voltam, egyáltalán nem volt átfedés a slágerek között, a Metallica a legnagyobb tisztelettel viselkedett a magyarokkal, és ő üdvözölte, hogy itt lehet Magyarországon, de egy külön plakátot, egy külön figurát készítettek a magyar korona illusztrációjával a fején, aztán olyan gitár pengetőket dobáltak szét a koncert végén, ami piros-fehér-zöld volt, két magyar dalt is megtanultak, a Pokolgéptől a Totális Metált, illetve a Quimbytől a Hoppát, ugye csak azért, hogy kedveskedjenek nekünk valami igazán névre szólóval, hát szóval így a Metallica, hogy úgy mondjam, eléggé oda tette magát, és remélem, hogy jönnek még, sőt, biztos vagyok benne. Ez az Enter Sandman.

Budapest egyetlen rock rádiója, a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből.

103.9 Rock FM és Billy Idol folytatja. Hát kérem tisztelettel, Billy Idolnak ugye tavaly volt a karrierje 50 éves, és ennek a jeles évfordulónak az alkalmából ő kiadott egy új lemezt, mégpedig Dream Into It címmel, és aztán elindult turnézni, hogy megünnepelje ezt a fantasztikus 50 évet, mégpedig Amerikában először a Joan Jett and the Blackhearts-al, aztán utána jött Európába, és teljesen nyilvánvaló módon nálunk is fellépett itt a Budapest Parkban, fantasztikus koncertet adott. Ő tavaly töltötte be egyébként a 70. életévét is, és ennek apropóján hát is megjelent a Billy Idol Should Be Dead című egész estés dokumentumfilm, amelynek az egyik betétdalát a 2026-os Oscar díjátadóra is jelölték a legjobb eredeti dal kategóriában, a dal címe pedig Dying to Live, ami még hír Billy Idol-al kapcsolatban, hogy ugye tavaly jelölték a Rock and Roll Hall of Fame-be, akkor nem jutott be, ami új hír és átvisz bennünket most már 2026-ra, hogy idén bejutott, és a beiktatási ceremónia november 14-én lesz Los Angelesben. Addig meg csak elütjük valahogy az időt, Billy Idol, White Wedding.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM. A műsorszám 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Mosógép. Mega árparádé. Telefon. Mega árparádé. Vasaló. Szintén mega árparádé. Az Ajzánál több ezer termék vár parádés kedvezménnyel. Például háztartási szerek és kozmetikumok is. Spórolj a mega árparádéval. Aza.hu. Az akció július 20-áig tart.
2: Nyár, vízpart, napfény. És amit nem vártál.
3: Tudtad, hogy a felfázás bármikor jelentkezhet? Amikor ég és csíp, és gyakran kell mosdóba menned, segíthet a medveszőlőlevél kivonat tartalmú Urzinol tabletta.
4: Ne várj, használd az Urzinolt!
3: Az Urzinol tabletta hagyományos növényi gyógyszer. A javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
5: Itt a nyár, itt a júliusi ajánlatunk. Még több élmény, még több feltöltődés, még több olvasnivaló, még több kikapcsolódás. Két lap egy áráért. Keresse az újságárusoknál a Lakáskultúra, a Vidék íze és az Automotor magazinok dupla ajánlatát. Most a magazin mellé egy korábbi lapszámot ajándékba adunk. Az akció július 31-ig vagy a készlet erejéig tart.
6: Találja meg álmai otthonát vagy élete befektetését a Kordia kedvezményes ajánlatai között. Vízparti nyugalom, zöldövezeti harmónia vagy lüktető belváros? Nálunk minden igényre van válasz. Saját otthonnak vagy befektetésnek most akár kedvezménnyel is választhat. Kordia. Egy otthon örökérték. Részletek a kordia.hu-n.
0: Reklámot hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rockrajongók.

103.9 Rock FM, na hello mindenkinek, én Csizinszki Éva vagyok, ez pedig itt a Rock délelőtt, még pedig a szerdai Rock délelőtt, hogy mindig azt szoktam mondani, hogy szerda a nép, édes Istenem, szóval a szerda a hét közepe, és ilyenkor billenünk át az elmúlt hétvégéből a most következő hétvégéig, úgyhogy így billengetünk egész nap, ha esetleg valaki elutazott volna, akkor www.rockradio.hu, és online streamen is lehet bennünket hallgatni. Egyébként jó munkát, jó utat, jó pihenést, jó nyaralást, jó mindent, a The Who együttes érkezik egyik legismertebb klasszikusukkal, ez a Won't Get Fooled Again, amely 1971-ben jelent meg, és nem csak a zenekar egyik legnagyobb slágere lett, hanem a rock történelem egyik legfontosabb dala. A több mint 8 perces szerzemény a Who's Next album zárótétele, amelynek legendás fináléjában Roger Daltrey minden idők egyik leghíresebb rock üvöltését hallatja, és hát ez a Miami helyszínelők sorozat főcímzenéje is volt, úgyhogy meghallgatjuk ezt az üvöltést, The Who, Won't Get Fooled Again.

93 Rock FM, 1993-at írtunk, amikor is a Plush című dallal berobbant a Stone Temple Pilots, és a zenekar tagjai szerint ez volt az a pillanat, ami mindent megváltoztatott. Ez a felvétel lett az év legsikeresebb albumrock slágere Amerikában. Grammy díjat nyert, az MTV pedig az év új előadójának választotta a zenekart. Érdekesség, hogy a Plush szövegét Scott Weiland egy megrázó újságcikk ihletésére írta, amely egy meggyilkolt lány történetét dolgozta fel, később azonban elárulta, hogy a dal valójában nem erről szól, hanem egy elveszett, megszállott szerelem metaforája. A megjelenésekor sok kritikus egyszerűen Pearl Jam utánzatnak nevezte a Stone Temple Pilots, ám az idő végül a zenekart igazolta, a Plush ma már a 90-es évek egyik meghatározó grunge himnuszaként szerepel a legfontosabb zenei listákon, és több mint 3 évtizeddel később is az egyik legtöbbet játszott rockdal a rádiókban. Jöjjön a dal, amely valóban feltette a Stone Temple Pilots zenekart a rockzene térképére, itt a Plush.

Rock Rádiója a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A 90-es évekből.

Szászáró 9 Rock FM és a Foreigner folytatja. Na, a most következő dal egy igazi rockálom megtestesülése, arról szól, hogyan válhat egy rajongóból sztár. Ez a Jukebox Hero, és ez 1981-ben a Ford című albumon jelent meg. A dal a rockzene iránti szenvedélyről, a kitartásról és az álmok megvalósításáról szól, ezért sok rajongó számára máig inspiráló klasszikus. A történet középpontjában egy fiatal srác áll, aki szeretne bejutni egy teltházas koncertre, de nem tud jegyet szerezni, kint reked az aréna előtt, és csak a falakon átszűrődő zenét hallja, aztán megszólal az a bizonyos gitár, és abban a pillanatban eldől az élete. A Jukebox Hero különösen kedves a zenekar tagjainak is, Mick Jones saját kedvencei között emlegeti, és Lou Gramm többször kijelentette, hogy ez a személyes kedvenc Foreigner dala, hát nyilvánvalóan azért, mert saját élményekből táplálkozik. A Jukebox Hero üzenete egyszerű, de örök, egyetlen pillanat, egyetlen dal, vagy akár egyetlen gitárhang is képes megváltoztatni valakinek az életét. Hát változtassuk, Foreigner Jukebox Hero.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM. A műsorszám 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Autódaru, Kósvéber.
2: Nem tudod, milyen darut bérelj az emelési feladatokhoz? Hívd a Kósvéber Kft-t egy ingyenes helyszíni konzultációra. A Kósvéber szakértő csapata több mint 30 éves tapasztalattal kínál megoldást minden emelési feladatra. Kósvéber Kft. Magasban a legjobb.
3: Minden nő egyedi és különleges, mint te.
4: Viszont a nőkben közös, hogy hatásos készítményt keresnek felfázás esetén. A medveszőlőlevél kivonat tartalmú urzinollal enyhül a gyakori égő csípő vizelési inger, és ha időben használod az urzinolt, akár az antibiotikum is elkerülhető.
3: Az urzinol tabletta húgyúti fertőzésekre vény nélkül kapható hagyományos növényi gyógyszer. A javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerész.
5: Illatos és puha ruhák a Rossmannnal. Július 6-a és 17-e között a Szilárd Magnólia és Szenzitív Duópak öblítőket csupán 2499 forintért megvásárolhatod üzleteinkben és az online drogériában. Rossmann. Tudjuk, mire vágysz.
6: Találja meg álmai otthonát, vagy élete befektetését a Kordia kedvezményes ajánlatai között. Vízparti nyugalom, zöldövezeti harmónia, vagy lüktető belváros? Nálunk minden igényre van válasz. Saját otthonnak vagy befektetésnek most akár kedvezménnyel is választhat. Kordia. Egy otthon örökérték. Részletek a kordia.hu-n.
0: Reklámot hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rockrajongók!

Jó munkát, ha úton van, akkor jó utat, vigyázzunk egymásra, mert azért attól függetlenül, hogy az időjárás igencsak szeszélyes, így mondanám, azért jó sokat kell inni, vizet, és esetleg napvédelemről érdemes gondoskodni. A jó zenékről majd én gondoskodom, a Red Hot Chili Peppers érkezik, ugye Flea, a basszusgitáros nemrég, életében először, március 27-én kiadott egy szóló albumot Honor a címmel, és a basszusgitár mellett a lemezen trombitán játszik, és énekel, és ismert muzsikusok egész sora vonul fel a dalokban vendégként, az alapot pedig a jazz világából hozott zenészek adják, és az egész album jazzes, tehát hogy nem sok köze van a rockhoz, viszont ennek a dalnak igen. Ez a Red Hot Chili Peppers és az Under the Bridge.

Budapest egyetlen rock rádiója, a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. A 80-as évekből. Rockzenék a

103.9 Rock FM írja az útinform, hogy az M1-es autópályán a 26-os kilométernél Herceghalomnál átépítik a csomópontot, így Budapest irányába lezárták a lehajtóágat, jelenleg csak a felhajtás lehetséges, kerülni a 22-es jelű Sasfészektó pihenőhelyen keresztül lehet. A szélesítési munkák miatt ez még mindig az M1-es, Budapest felé Biatorbágy és az M0-as autó csomópontja között a főváros felé vezető sávokat zárták le a 19-es és a 17-es kilométer között, a forgalmat a szemközti oldalra terelik, ahol irányonként két-két sávon haladhatnak a járművek. Az átterelési pontokban óvatosan érdemes vezetni, és figyelembe kell venni a sebességet korlátozó táblákat. Aztán az M3-ason Mogyoródnál a Vásáros-Namény felé tartókat a 20-as és a 26-os kilométer között a leálló sávra és a szemközti oldal belső sávjára terelik. A főváros irányába autózók a külső és a leálló sávon közlekedhetnek. A Vásáros-Namény felé vezető oldalon a 25-ös kilométernél lévő Jakab pusztai pihenőhelyet lezárták aszfaltozás miatt. +3 20 99 909, ez a mi SMS, Viber és telefonszámunk. Ide lehet küldeni a további közlekedési infokat. Köszi szépen, meghálálom. Hey, CDC, Thunderstruck.

a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A 90-es évekből. És a legjobb magyar rockzenék. Ez a 103.9 Rock FM.

93.9 Rock FM és Mötley Crüe, akik 2026-ban ünneplik fennállásuk 45. évfordulóját, és egy nagyszabású észak-amerikai aréna turnéval térnek vissza a színpadra. A jubilami koncertsorozat egyben a legendás Carnival of Sins korszak előtt is tiszteleg, amelynek 20 éves évfordulója van most. Ugye azt tudjuk, hogy Mick Mars a jogi vitájuk volt a zenekarnak, de hát az már mostanra elsimult, mindenben nekik adott igazat a bíróság. A nyári koncertkörút júliusban indul, a fellépéseken pedig olyan különleges vendégzenekarok csatlakoznak hozzájuk, mint a Tesla és az Extreme. A rajongók egy látványos, klasszikus Crüe showra számíthatnak, amelyben a legnagyobb slágerek mellett a Carnival of Sins korszak dalai is fontos szerepet kapnak, és még egy örömhír, közben a zenekar a stúdióban sem tétlenkedik, a legendás producerrel, Bob Rockkal új dalokat rögzítettek egy készülő filmhez, és a hírek szerint ezek a felvételek a Mötley Crüe keményebb, nyersebb rock hangzását idézik meg, hát gondolom hatással van rájuk John Five. Na, ugye, kvázi új gitárosok, aki belépett Mick Mars helyére, és akkor most érkezzen kedvenc Mötley Crüe dalom, ez a Kickstart My Heart.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM. A műsorszám 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Szemét.
2: Levittem.
1: Villany.
2: Befizettem.
1: Klíma.
2: Megrendeltem. Kaisai klímát. Találtam szerelőt is.
1: Hol?
2: kaisai.hu.
3: Mosógép. Mega árparádé. Telefon. Mega árparádé. Vasaló. Szintén meg a árparádé! Az Ajzánál több ezer termék vár parádés kedvezménnyel! Például háztartási szerek és kozmetikumok is! Spórolj a meg a árparádéval! Aza.hu! Az akció július 20-áig tart!
4: Találja meg álmai otthonát, vagy élete befektetését a Kordia kedvezményes ajánlatai között. Vízparti nyugalom, zöldövezeti harmónia, vagy lüktető belváros? Nálunk minden igényre van válasz. Saját otthonnak vagy befektetésnek most akár kedvezménnyel is választhat. Kordia. Egy otthon örökérték. Részletek a kordia.hu-n.
5: Valahol épp most kattintanak a megrendelem gombra. Valahol épp egy márka mellett döntenek. Vajon ez a te ajánlatod?
6: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente közel 6 millió főbevásárlót érnek el. Hirdess rádióban, ismerd meg a rádió erejét. Miértrádió.hu.
0: Reklámot hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rockrajongók!

Szerdaírók délelőtt, ugye szerda az a nap, amikor már átbillenünk az eljövendő hétvége felé, és mi átbillentünk elég rendesen, úgyhogy mindenkinek kellemes szerda délutánt kívánok. Itt a nyár, itt a foci VB, itt vannak a legjobb rockzenék, és lehet online streamen is hallgatni bennünket, www.rockradio.hu. Ha valaki dolgozik, jó munkát, ha úton van, jó utat, ha pihizik, jó pihit, jó szabít, és egyébként napvédelemről gondoskodunk, és sok-sok vizet iszünk meg, hogy meghallgatjuk a The Sweet dalát. Egyik legnagyobb slágerük érkezik, ez a The Ballroom Blitz, amely egy valós koncertélményből született 1973-ban. A zenekar skóciai fellépésén a közönség palackokkal dobálta meg a bandát, amelynek végül félbe kellett szakítania a koncertet, és ez az őrült este adta az ihletet a dalhoz. De egyébként iszonyú népszerű lett a dal, és hát ugye a Sweet együttes népszerűségéből is adódik, mert hogy őrültek mindannyian. Ez a The Sweet és a Ballroom Blitz.

103.9 Rock FM azt írja az Útinform, hogy az egyes főúton Biatorbágy térségében az M1-es autópálya bővítéséhez kapcsolódó munkák miatt a 13-as kilométernél útszűkület van érvényben. A 4-esen Becsés átkelési szakaszán a 21-es kilométernél gyalogos átkelőhelyet építenek, a munkákat útszűkület vagy félpályás lezárás mellett végzik. A 10-es főúton Pilisvörösvár határában csatornáznak, a 17-es kilométer közelében útszűkület mellett kell elhaladni, illetve a 11-es főúton Szentendrén a 18-as és a 22-es kilométernél burkolatfelújítást végeznek mindkét oldalon sávszűkítésre, alkalmanként pedig sávlezárásra kell számítani, ez napközben torlódást okozhat, és még mindig a 11-es főút Tahitótfalun a Visegrádi úton a 30-as kilométernél vízellátó hálózat rekonstrukcióját végzi, itt lezárták a fél útpályát. Plusz 30-20-99-9-9-9, ez a mi SMS, Viber és telefonszámunk, ide lehet küldeni a további közlekedési infókat, köszi szépen, és mert egy jó Metallica, az mindig jó, ez a Master of Puppets.

Budapest egyetlen rock rádiója, a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A 90-es évekből.

93.9 Rock FM és a Blondival folytatjuk. Igen, ők ugye a 70-es évek második felében voltak népszerűek, és az nagyon-nagyon úttörő volt, hogy akkor Debbie Harry volt a frontemberük. Hát, aki ugye egy lány, nő, egy fantasztikus tehetségű énekesnő, és aztán ők el is tűntek, aztán 17 év hallgatás után 1999-ben tértek vissza. Méghozzá nem akárhogyan, hanem a Maria című dallal, erre talán még a magam korabeliek emlékeznek, sőt biztos. Hát ők rögtön az első helyen nyitottak a brit slágerlistán, és ezzel a zenekar megszerezte a 6. angliai listavezető slágerét. Érdekesség, hogy a siker pontosan 20 évvel követte a Blondie első brit listavezető dalát, a Heart of Glass-t. A Maria című számot a zenekar billentyűse Jimmy Destri írta. Elmondása szerint ez egy katolikus iskolás emlékből született, és egy kamaszkori elérhetetlen szerelemről szól. Debbie Harry karakteres énekhangja, a lendületes new wave hangzás, és a fülbe mászó refrén pillanatok alatt újra a világ élvonalában repítette a Blondie, teljesen megérdemelten, ez a Maria.

műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rock rajongók!

103.9 Rock FM, na hello mindenkinek, én Csizinszki Éva vagyok, ez pedig itt a Rock délelőtt, még pedig a szerdai Rock délelőtt, igen, 8. napját tapossuk immáron júliusnak. Itt dübörög a nyár, dübörög a foci VB, dübörögnek a legjobb rockzenék, ugye, hát dübörög a szabadság is, de ha valaki mégis dolgozik, akkor jó munkát, ha úton van jó utat, esetleg, hogyha elhagyjuk Budapestet és így környékét, akkor van egy jó ötletem, online streamen is lehet bennünket hallgatni, www.rockradio.hu, és hát azért is érdemes bennünket online streamen hallgatni, mert már is a Scorpion érkezik, akik tavaly kezdték el ünnepelni fennállásuk 60. évfordulóját. Én szerintem egy ilyen számnál az teljesen természetes, hogy azért ez az ünneplés jóval átnyúlik majd, reméljük, hogy 2027-re is akár, de ennek az ünneplésnek a keretein belül jártak nemrégében Magyarországon, mégpedig június 20-án, tehát ők azért minden második évben fellépnek itt nálunk, úgyhogy már hiányoztak nekünk, és hatalmas koncertet adtak, és reméljük, hogy majd visszafelé is útba ejtenek bennünket. Ez a No One Like You.

Budapest egyetlen rock rádiója, a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből.

103.9 Rock FM azt mondja, hogy csütörtökön sok napsütés várható, amelyet csak rövid időre zavarhatnak meg a gomoly felhők, zápor csak elvétve fordulhat elő, az északnyugati szél több felé megerősödik, hajnalban 10-18, napközben 24-30 fok között alakul a hőmérséklet. Hát ez egy rövid, velős és nagyon-nagyon kellemes kis időjárás jelentés volt, és egy ugyanilyen dal érkezik, ez a Mr. Big és a Wide World.

103.9 Rock FM, na azt mondja, hogy ennyi volt mára a szerdai rock délelőtt, érkezhet a szerdai rock délutánnal is a legjobb rockzenékkel. Klamoncsa Krisztián, jön Szili és a Rock the Night. Én pedig holnap is várok mindenkit nagy-nagy szeretettel, és már jóval hétvégig hangulatban. Egy csütörtöki, azaz kispénteki rock délelőtt áll, addig is kellemes délutánt és estét. Jó nyarat, jó foci bébét, én Csizinszki Éb vagyok, ők pedig a Whitesnake és a Full For Your Lovin'.

műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rock rajongók!

93.9 Rock FM és a szerdai rock délután. Komolyan megijedtem délelőtt, hogy mit fogok mondani délután, mert hogy mindenkinek napsütötte nyarat ígértem, kellemes hőmérsékleti értékekkel, de a hidegfront meghozta a hűvös vagy hideg szelet, meg a barátságtalan időjárást, meg minden szürke volt és borult, és akkor azt gondoltam, hogy dühött tömegek fogják követelni rajtam a nyarat, de nincs mit követelni, mert hogy az itt van, csak most egy-két napig 26-27 fok van, aztán a péntek, szombat, vasárnap már 29-32 fokkal telik, szóval a hidegfront mindig hoz valamit,

103.9 Rock FM az útinform információi szerint az M1-es autópálya Budapest felé vezető oldalán Tatabánya és az M0-as autóút csomópontja között kialakított terelésben folyamatos a szakaszos lassulás, torlódás, nagyrészt a külső sávban. Az M5-ös autópálya Röszke felé vezető oldalán pedig Lajos Mizsénél munkavégzés folyik ma is, a 74-es kilométernél forgalomkorlátozásra és legalább 4-5 kilométeres torlódásra kell számítani. Budapesten baleset történt korábban a Könyves Kálmán körúton, ez még mindig forgalmi akadályt képez. Lezárják a 15. kerületben a Dunakeszi úton a vasúti átjárót, ma 22 órától pénteken 18 óráig. Sávlezárás van a Tököli úton kifelé, a 12. kerületben az Alkotás utcában szintén kifelé, és a Hungária körúton is az Árpád híd felé, valamint van egy forgalomkorlátozás a Hungária körút Salgó-Tarjáni utca csomópontban. Jó utat, balesetmentes közlekedést kívánok!

103.9 Rock FM, a Svéd Europe esetében nem 2 perc volt a sikerekre, hanem néhány hónap, mert hogy nagyon-nagyon gyorsan történt minden 1986-ban is, és aztán egy évvel később, illetve hát a folytatásos évben, 1987-ben az Iron Maiden dalának a címe 2 Minutes to Midnight, 2 perc van éjfélig, a Europe és a végső visszaszámlálás viszont bevágódott a slágerlistákra és a világ köztudomásába a 86-os év végén, és aztán jön a Carrie, ami elképesztő siker lesz az Amerikai Egyesült Államokban. Mindenki a csúcsra várta mindkét felvételt, de miután a végső visszaszámlálás letaszított mindent és mindenkit a slágerlisták csúcsáról Európában és a fél világon, az Amerikai Egyesült Államokban épp hogy bejutott az első 10-es mezőnybe. Nem úgy a Carrie, ami aranylemez lett és top 3 amerikai siker.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM. A műsorszám 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Szemét.
2: Levittem.
1: Villany.
2: Befizettem.
1: Klíma.
2: Megrendeltem. Kaisai klímát. Találtam szerelőt is.
1: Hol?
2: kaisai.hu.
3: A Csepel plázában rólad szól a nyár. Már 5000 forintos vásárlással megnyerheted a 2,5 millió forint értékű Itaka álomutazást oda, ahová csak szeretnéd. Vagy egy Samsonite bőröncettet. Sőt, ha a helyszínen regisztrálsz, a szerencsekereket is megpörgetheted azonnali ajándékokért. Te vagy a nyár, és mi vagyunk a nyeremény. Részletek csepelplaza.hu.
4: Valahol épp most kattintanak a megrendelem gombra. Valahol épp egy márka mellett döntenek. Vajon ez a te ajánlatod?
5: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente közel 6 millió főbevásárlót érnek el. Hirdes rádióban, ismerd meg a rádió erejét. Miért rádió.hu?
6: Találja meg álmai otthonát, vagy élete befektetését a Kordia kedvezményes ajánlatai között. Vízparti nyugalom, zöldövezeti harmónia, vagy lüktető belváros? Nálunk minden igényre van válasz. Saját otthonnak vagy befektetésnek most akár kedvezménnyel is választhat. Kordia. Egy otthon örökérték. Részletek a kordia.hu-n.
0: Reklámot hallottak. Társadalmi célú reklám következik.
7: A MOL-nak kiemelt szerepe van a térség gazdaságában, de figyelünk arra is, hogy hatékonyan érjük el a helyi közösségeket. Ezért hirdetünk hazai médiában, így értéket teremtünk ezen a téren is.
8: Pantel Péter is hazaiban hirdet, mert hiteles, hatékony és hozzáférhető. Készült a Magyar Elektronikus Műsorszolgáltatók Egyesülete megbízásából.
0: Társadalmi célú reklám hangzott el. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rockrajongók!

103.9 Rock FM és a szerdai rock délután ahhoz képest, hogy paródiának szánták és nem is vették komolyan, ez lett az egyik legkomolyabb próbálkozás. Nem is annyira próbálkozás, mert hogy ki akarták figurázni a 70-es évek végének diszkó rock vagy rock diszkó pop ritmusait, és azt mondták, hogy bármikor írnak 10 perc alatt ilyen dalt. Egyébként tényleg 10 perc alatt írt a Freddie Mercury is a Crazy Little Thing Called Love-ot, de azt nem paródiából, hanem azért, hogy megmutassa, hogy lehet az 50-es évek rockabilly stílusát megidézni, Elvis Presleyt is meg lehet idézni, és óriási slágert lehet belőle csinálni. Szerintem egyébként abban az esetben Freddie Mercury sem számított rá, hogy ekkora sláger lesz a Crazy Little Thing Called Love-val. Vissza a Kiss munkásságához, a 70-es években óriásit mennek, ez nem csak a festéknek volt köszönhető, hanem a nagyon-nagyon jó rock slágereknek. Tulajdonképpen a 70-es években, mint évtized, az egyik legeladottabb, legkönnyebben eladható termék volt a Kiss együttes az Amerikai Egyesült Államokban, és akkor 79-ben jön a paródia dal, ami a pályafutás egyik legnagyobb sláger lesz, I Was Made for Loving You címmel. Klamoncsek Krisztián vagyok, útinform legfrissebb. Az M5-ös autópálya Röszke felé vezető oldalán Lajos Mizsénél munkavégzés folyik, a 74-es kilométernél forgalomkorlátozásra és most már 5 kilométeres torlódásra kell számítani. Budapesten korábban baleset történt a Könyves Kálmán körúton, ezt hírekben még mindig kapom, hogy fennakadást okoz, ugyanígy baleset van a Hungária körúton is ezekben a percekben. Lezárják a 15. kerületben a Dunakeszi úton a vasúti átjárót ma 22 órától pénteken 18 óráig, sávlezárások a fővárosban a Tököli úton kifelé, a 12. kerületben az Alkotás utcában kifelé és a Hungária körúton az Árpád híd felé, és van egy forgalomkorlátozás a Hungária körút Salgó-Tarjáni utca csomópontban. Jó utat, balesetmentes közlekedést kívánok most Hevesi Tamással!

Budapest egyetlen rock rádiója, a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A

103.9 Szók FM, hogy mit ünneplünk az Eddával kapcsolatban, nem kevesebbet, mint Pataki Attila 75. születésnapját. És az Eddáról egy-két évvel ezelőtt ugye nagyon-nagyon sokat beszéltünk, mert a bakancsos Eddától is számoljuk azokat a bizonyos éveket, amik hát most már 2026-ban ugye úgy lehet helyesen mondani a mondatot, hogy több mint 50 évessé tették a zenekar, de egy-két évvel ezelőtt azt mondtuk, hogy kereken 50 évessé. És mit ünneplünk a Metallicával kapcsolatban, na velük kapcsolatban meg nem kevesebbet, hogy az M72 World Tour keretében dupla koncertet adott a budapesti Puskás Arénában július 11-én és 13-án. Megint ránk figyelt a fél világ, mert hogy a Metallica nagyon szeret hozzánk Budapestre járni. A rekordokat döntő eseményen a fellépők között szerepelt még a Pantera és az Avatar is, hogyha már kétnapos dupla koncert, akkor mások is lépjenek fel, és ne is akármilyen zenekarok, akármilyen zenét játszanak. Nálunk a Rock FM-en sem akármilyen a Metallica, hogyha az a dal jön, hogy For Whom the Bell

0: közlekedés.
1: A Rock FM hallgatók legfrissebb tájékoztatása szerint Budapesten rengeteg a baleset. Történt egy a Hegyalja úton, történt egy a Ferihegyi repülőtérre vezető úton, a Hungária körúton és még a Könyves Kálmán körúton is. Lezárják a 15. kerületben a Dunakeszi úton a vasúti átjárót ma 22 órától pénteken 18 óráig. Sávlezárás van a Tököli úton kifelé, a 12. kerületben az Alkotás utcában kifelé, a Hungária körúton az Árpád híd felé, és forgalomkorlátozás van a Hungária körút Salgótarjáni utca csomópontban. További sávlezárás még a 6. kerületben a Podmanicki utcában a Soroksári úton kifelé, a 23. kerületben a Grassalkovics úton kifelé, a Róbert Károly körúton az Állatkerti felüljárón, és szakaszos sávlezárás van napok óta napközben a 11-es főúton mindkét irányban.
0: Dugót vagy balesetet látott? Írja meg 0620 999 1039.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM. A műsorszám 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Mosógép. Mega Árparádé. Telefon. Mega Árparádé. Vasaló. Szintén Mega Árparádé. Az Ajzánál több ezer termék vár parádés kedvezménnyel. Például háztartási szerek és kozmetikumok is. Spórolj a Mega Árparádéval. Aza.hu. Az akció július 20-áig tart.
2: A nyár legjobb budaparti ajánlata megérkezett. A J-épület 8. emeleti lakásainál még te választhatod ki otthonod részleteit. Burkolatok, beltéri ajtók, személyre szabott megoldások. Most gépesített konyhabútorral, beépített mosogatógéppel és elektromos redőnnyel. Álmod meg most, költöz kompromisszumok nélkül. Budapart.hu.
3: Itt a nyár, itt a júliusi ajánlatunk. Még több élmény, még több feltöltődés, még több olvasnivaló, még több kikapcsolódás. Két lap, egy áráért. Keresse az újságárusoknál a Lakáskultúra, a Vidék íze és az Automotor magazinok dupla ajánlatát. Most a magazin mellé egy korábbi lapszámot ajándékba adunk. Az akció július 31-ig vagy a készlet erejéig tart.
4: Deutsche Ingenieurskunst und Premium Qualität im Volkswagen Tiguan.
5: Azaz német mérnöki tudás és prémium minőség a Volkswagen Tiguanban. Akár értette németül, akár nem, ajánlatunk önnek szól. Prémium SUV Németországból. Volkswagen Tiguan már 12.590.000 forinttól. Várjuk már a kereskedésünkben.
6: Spirit Auto Ferihegy. Budapest, Üllői út 822.
7: Volkswagen.
0: Reklámot hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rockrajongók.

103.9 Rock FM és a szerdai rock délután, hogy mekkora jelentősége volt Elvis Presley több évtizedes munkásságának, időről időre visszatérünk erre. Itt a Rock FM-ben különböző dalok kapcsán, ha ma már beszéltem a Kiss munkásságáról, akik ugye paródia dalnak írták meg nagyjából 10 perc alatt, de legyen fél óra az I Was Made for Loving You című dalt, és úgy gondolták, hogy megmutatják, hogy ilyen rock szerelmes dalt, ami nem ballada, meg egyébként is ilyen tingli-tangli diszkórok vagy pop-diszkórok meg lehet csinálni viszonylag gyorsan, és még sikeres is lesz, akkor ugye ennek ellentetje Freddie Mercury, aki a Crazy Little Thing Called Love-ot valóban 10 perc alatt írta meg. Van benne egy kis 50-es évek rockabilly, meg van benne egy kis Elvis Presley utóérzés, és minden idők egyik legnagyobb slágeréről beszélünk, a Kiss vagy a Queen esetében is. Na most akkor itt a ZZ Top sláger, a Viva Las Vegas az elmúlt percekből, az eredeti dal Elvis Presley-é megint, és a feldolgozás zseniális a ZZ Top-tól, mint egyébként is legalább 2 évtizeden keresztül, de legyen 3, 70-es, 80-as, 90-es évek és a szuper sláger korszak, ebből ugye kiemelkedő a 80-as évek, sok-sok éven keresztül, amikor egyszerűen nem tudtak hibázni. Klavoncsek Krisztián vagyok, kellemes délutánt kívánok, útinform legfrissebb, az M0-as autóút déli szektorában, az M5-ös autópálya felé vezető oldalon, a 26-os jelű alsó némedi csomópont lehajtó ágán egy műszaki hibás kamion veszteg el, emiatt jelenleg nem lehetséges a kihajtás. Az északi szektorban a Megyeri híd 11-es főúti végcsomópont felé vezető oldala a 74-es és a 78-as kilométerek között torlódik, mert a főút körforgalmában egy műszaki hibás jármű veszteg el. És az M5-ös autópálya Röszke felé vezető oldalán Lajos Mizsénél munkavégzés folyik, talán ezekben a percekben van vége, az elmúlt órákban ez volt a jellemző, a 74-es kilométernél forgalomkorlátozásra és 5 kilométeres dugóra kell számítani. Budapesten rengeteg baleset történt, a Hegyalja úton egy, a Ferihegyi repülőtérre vezető úton még egy, és balesetek történtek a Könyves-Kálmán körúton is, és a Hungária körúton is. Jó utat, balesetmentes közlekedést kívánok!

hangja a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A

103.9 Rock FM útinform legfrissebb, az M0-as autó déli szektorában az M5-ös autópálya felé vezető oldalon a 26-os jelű alsónémedi csomópont lehajtóágán egy műszaki hibás kamion vesztegel, emiatt jelenleg nem lehetséges itt a kihajtás. A keleti szektorban Ecsernél a 46-os kilométernél 4 személyautó ütközött össze, a belső sávban legalább 6 kilométeres most a torlódás, és az északi szektorban a Megyeri híd 11-es főúti végcsomópont felé vezető oldala a 74-es és a 78-as kilométerek között torlódik, mert a főút körforgalmában egy műszaki hibás jármű vesztegel. Közben zajlik a 2026-os foci VB, és most jönnek a negyed döntők, egészen pontosan holnap 22 órától Franciaország Marokkó, aztán Spanyolország Belgium július 10-én, és miután 8-an vannak, van még Norvégia Anglia 11-én, és Argentína Svájc 12-én. És amikor majd 4-en maradnak, a kicsi, a nagy, az Arthur és az Indián, akkor ugye lesz az első kettő, meg a második kettő. A második kettő az bronzmérkőzést játszik július 18-án a harmadik és a negyedik helyért, illetve hát a harmadik helyért, és aztán lesz a döntő az első kettőnek, abból lesz az ezüstérmes, meg az aranyérmes.

Budapest egyetlen rock rádiója, a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből, a 80-as évekből. Rockzenék a

0: közlekedés.
1: Budapesten lezárják a 15. kerületben a Dunakeszi úton a vasúti átjárót ma 22 órától pénteken 18 óráig. Sávlezárások a fővárosban a Tököli úton kifelé, a 12. kerületben az Alkotás utcában szintén kifelé, és a Hungária körúton az Árpád híd felé, valamint forgalomkorlátozás van továbbra is a Hungária körút Salgótarjáni utca csomópontban. Sávlezárások még a 6. kerületben a Podmanicki utcában, a Soroksári úton kifelé, a 23. kerületben a Grassalkovics úton kifelé, a Róbert Károly körúton az Állatkerti felüljárón, és szakaszos sávlezárás van napközben, napok óta a 11-es főúton mindkét irányban. Egyirányosítás és félpályás lezárás van a 2. kerületben a Nagyrét utcában, félpályás lezárás van a 2. kerületben a Hidegkúti úton, hétköznapi lezárás van továbbra is a Pesti alsórakparton, és útszűkület a 13. kerületben a Pannonia utcában és a Balzak utcában.
0: Dugót vagy balesetet látott? Írja meg 0620 999 1039.

tőzzel, egész nap csak együtt voltunk. Egymás kezét fogva.

szavakra, melyeket csak mi ismertünk. Az előszobából telefonáltunk,

103.9 Rock FM, a szerdai hidegfront után mérsékelt marad a nyár, de csak egy-két napig. Ez befolyásolja ugye a napsütötte szerdát, mondjuk szerdán nem volt ez mindig így, a nap első felében nem, a második felében viszont visszajön a nyárias jelleg 27 fokkal, csütörtökön megint 26-27 fok lehet, de most már a csütörtököt semmi sem zavarja, pici felhő, pici szél, de inkább sok napsütés, és utána a hétvégére megint csak a legjobbakat mondhatjuk. A hajnali felmelegedések 18 és 20 fok között alakulnak országosan, miközben péntekre, szombatra, vasárnapra visszatérnek a 29-32 fokok, UV-sugárzás magas, napsütés rengeteg, és még szél sem lesz. Ezt hívjuk igazi júliusi nyárnak, ami aztán majd a következő héten is folytatódik, változatlanul 31-33 fokos, hát majdnem kánikulával, állítólag a hét közepén jön majd valami csapadék, de csak mutatóba, és a magas hőmérsékleti értékek garantáltak. Aki ezekben a hetekben még mindig azon gondolkodik, hogy szabadságra menjen vagy se, hát szerintem pont itt az ideje. De aggodalomra semmi ok, később is jó idő lesz, egész nyáron.

Budapest egyetlen rock rádiója, a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből.

Du hast mich. Du hast mich.

103.9 Rock FM, és ezekben a hetekben, hónapokban még mindig a 40. évfordulónál tartunk, ha azt mondjuk, hogy ZZ Top és a Rough Boy. Az Afterburner album egészen pontosan 1985-ben jelenik meg, de ez mit sem von le annak az értékéből, hogy a 85-ös sikerek átnyúlnak 86-ra, úgy az album, mint az egyéb sikerek, mert hogy kezdődik a sor a Lex-el, aztán folytatódik a Stages-zel, aztán a Rough Boy-jal, a Velcro Fly-jal is, és még szokták emlegetni az album kapcsán a Can't Stop Rockin't is, bár az utolsó eresztések már hát olyan félig meddig voltak sikeresek, szóval nem ezt tette igazán nagyjá a texasi szakállasokat. Na de a 80-as évek közepéről beszélünk, amikor ez a rock stílus rettenetesen ment, és egyébként is a 80-as évek összmunkássága a ZZ Topot a csúcsok csúcsára juttatta. Ráadásul a rajongók szerint minden idők egyik legjobb balladája ez, és itt jön ki az igazi zenei munkássága a ZZ Toppal kapcsolatban.

0: közlekedés.
1: Budapesten lezárják a 15. kerületben a Dunakeszi úton a vasúti átjárót ma 22 órától pénteken 18 óráig. Sávlezárások a fővárosban a Tököli úton kifelé, a 12. kerületben az Alkotás utcában szintén kifelé, és a Hungária körúton az Árpád híd felé, valamint forgalomkorlátozás van továbbra is a Hungária körút Salgó-Tarjáni utca csomópontban. Sávlezárások még a 6. kerületben a Podmanicki utcában, a Soroksári úton kifelé, a 23. kerületben a Grassalkovics úton kifelé, a Róbert Károly körúton az Állatkerti felüljárón, és szakaszos sávlezárás van napközben, napok óta a 11-es főúton mindkét irányban. Egyirányosítás és félpályás lezárás van a 2. kerületben a Nagyrét utcában, félpályás lezárás van a 2. kerületben a Hidegkúti úton, hétköznapi lezárás van továbbra is a Pesti alsórakparton, és útszűkület a 13. kerületben a Pannonia utcában és a Balzak utcában.
0: Dugót vagy balesetet látott? Írja meg 0620 999 1039.

0: közlekedés.
1: Budapesten lezárják a 15. kerületben a Dunakeszi úton a vasúti átjárót ma 22 órától pénteken 18 óráig. Sávlezárások a fővárosban a Tököli úton kifelé, a 12. kerületben az Alkotás utcában szintén kifelé, és a Hungária körúton az Árpád híd felé, valamint forgalomkorlátozás van továbbra is a Hungária körút Salgó-Tarjáni utca csomópontban. Sávlezárások még a 6. kerületben a Podmanicki utcában, a Soroksári úton kifelé, a 23. kerületben a Grassalkovics úton kifelé, a Róbert Károly körúton az Állatkerti felüljárón, és szakaszos sávlezárás van napközben, napok óta a 11-es főúton mindkét irányban. Egyirányosítás és félpályás lezárás van a 2. kerületben a Nagyrét utcában, félpályás lezárás van a 2. kerületben a Hidegkúti úton, hétköznapi lezárás van továbbra is a Pesti alsórakparton, és útszűkület a 13. kerületben a Pannónia utcában és a Balzak utcában.
0: Tudod vagy balesetet látott? Írja meg 0620 999 1039.

103.9 Szók FM, a szerdai hidegfront után mérsékelt marad a nyár, de csak egy-két napig. Ez befolyásolja ugye a napsütötte szerdát, mondjuk szerdán nem volt ez mindig így, a nap első felében nem, a második felében viszont visszajön a nyárias jelleg 27 fokkal, csütörtökön megint 26-27 fok lehet, de most már a csütörtököt semmi sem zavarja, pici felhő, pici szél, de inkább sok napsütés, és utána a hétvégére megint csak a legjobbakat mondhatjuk. A hajnali felmelegedések 18 és 20 fok között alakulnak országosan, miközben péntekre, szombatra, vasárnapra visszatérnek a 29-32 fokok, UV-sugárzás magas, napsütés rengeteg, és még szél sem lesz. Ezt hívjuk igazi júliusi nyárnak, ami aztán majd a következő héten is folytatódik, változatlanul 31-33 fokos, hát majdnem kánikulával. Állítólag a hét közepén jön majd valami csapadék, de csak mutatóba, és a magas hőmérsékleti értékek garantáltak. Aki ezekben a hetekben még mindig azon gondolkodik, hogy szabadságra menjen vagy se, hát szerintem pont itt az ideje. De aggodalomra semmi ok, később is jó idő lesz, egész nyáron.

Budapest egyetlen rock rádiója, a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A 90-es évekből. És a legjobb magyar rockzenék.

103.9 Rock FM, most már kéne ebből a dalból egy modernkori feldolgozást csinálni, 2026-ban még mindig jó, tele van a város Rock FM-mel. Prognózis után Rock the Night Beauty City-vel ma este megint 8 órától 8 és éjfél között. Klamoncse Krisztián vagyok, köszönöm a mai figyelmet, holnap délután 3-kor jövök.

műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rock rajongók!

estét, Budapest! FM 103.9, itt a Rock FM-en, szevasztok, a mikrofonnál Bűdi Szilárd, ez pedig itt a Rock the Night, ami ebben a pillanatban is elindul, hogy beteljesítse küldetését, és a földkerekség legjobb és legnagyobb rockslágereit és rockplegykáit hozza el hozzátok. A telefonszámunk továbbra is 0620-999-1039, ide tudjátok megírni azt, ami a szíveteket nyomja, vagy az élet súlya, vagy a világ gondja. Egyéb iránt pedig a www.rockradio.hu-n hallgathatóak vagyunk Chicagótól egészen Tornanádaskáig. A dolgozóknak jó pihenést, a pihenőknek jó munkát kívánok. Indul a Rock the Night, kalandra fül!

rádiója a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A

FM 103.9, itt a Rockon, szevasztok, én Szili vagyok, és ez itt a Rock the Night. Július 8-a van, úgyhogy azt is elmondom nektek, hogy ma van az év 189. napja, és az évből még 176 nap van hátra, vészesen fogy. Azt mondja, hogy névnaposok tekintetében Izabella, Jenő is ma ünnepel, Karsa, Kelly, jaj, nagyon jó név, Kelly, Kilény, legyen bárki Kilény, Kilián, Kiliána, Liza, úr, rengeteg név van ma, Periklész, Priscilla, ugye, aki az Elvis Presley felesége volt, Priscilla Presley, Szabella, Teréz, Teréz anya, és ennek sok-sok formája, például a Teri, Terinek is lehet anyakönyvezni egy gyermeket, azt mondja, Csatád, Csatár, Csató, Edgár, Eperke, az csípem. És ami a Spejszfalán is ki van írva a naptárba, az nem más, mint az Ellák. Egészen pontosan Ellák odáig.

93.9 Rock FM. No hát, 1839. július 8-án született John D. Rockefeller, a világ első dollármilliárdosa. A Standard Oil alapítója, aki nem csak a modern olajipart építette fel, de ő volt az, aki bevezette a vertikális integráció fogalmát a gazdaságba. Rockefeller nem csak üzletember, hanem nagyon komoly filantróp is volt. Vagyonának jelentős részét oktatásra, orvostudományra és közművelődésre fordította. Ha ma élne, vagyonát 400 milliárd dollárra becsülnék fel, és ezzel még Elon Muskot is legyőzni.

műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rock rajongók!

103.9 Rock FM, kérem szépen, ma 63 éves Kevin Bacon az összekötő ember a filmvilágban. A hat lépés Kevin Baconig játék lényege, hogy bármelyik színészt hat kapcsolaton belül hozzá lehet kötni. A Footloose, a GFK, a Sleepers vagy az X-Men filmek sztárja a popkultúra egyik legszórakoztatóbb legendájává vált. Ráadásul zenél is, nagyon fontos, saját bandája is van, a The Bacon Brothers. Hát Kevin Bacon nem csak a filmvásznon játszik, hanem a színpadon is, szó szerint. És bármennyire is elszabadul a filmes világ, valahogy mindig visszatalál hozzá minden szál.

Budapest egyetlen rock rádiója, a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. A 80-as évekből. Rockzenék a

rockzene új otthona. 103.9 Rock FM.

93.9 Rock FM folytatódik a Szilipédia, és hát 2024-ben elindult az első teljes egészében lebegő naperőmű. Hát természetesen Kínában, és egy elárasztott bányagödör fölött helyezték el a világ legnagyobb lebegő napelemes farmját. Ez a megoldás egyszerre takarít meg földterületet, csökkenti a víz párolgását és hűvösebb környezetet biztosít a paneleknek, ami növeli a hatékonyságukat. A rendszer évente több mint 150 ezer háztartást lát el energiával. A lebegő napenergia, hát úgy is mondhatnánk, hogy a science fictionből valóság válik. A jövő tényleg

Budapest egyetlen rock rádiója a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből.

9 Rock FM. Tudtátok, hogy az Antarktiszon van egy olyan vízesés, amely vörösen folyik, mint a vér. Ez a Blood Falls, vagyis vérvízesés. A jelenség oka nem démoni, hanem tudományos. A jég alatti tóban ugyanis vasban gazdag sósvíz rejtőzik, amely oxidálódva vöröses színt ölt. 1911-ben fedezték fel, és azóta a világ egyik legbizarabb természeti látványossága lett. Ráadásul egyedi mikroorganizmusok élnek benne, amelyek az extrém körülményekhez alkalmazkodtak. Vagyis a földön túli élet kutatásához is adhatnak ötleteket.

műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rock rajongók!

93 Rock FM. Tudtad, hogy a magyar László József találta fel a mai modern golyóstól elődjét? Bár Bíró László nevét mindenki ismeri, sokan nem tudják, hogy öcsével, László Józseffel közösen fejlesztették ki az első működőképes golyóstól prototípusát. A találmányt először Argentínában szabadalmaztatták 1943-ban. Olyan forradalmi eszköz volt, hogy a brit királyi légierő azonnal rendelt belőle, mert a pilóták nem tudtak töltőtollal írni a nagy magasságban. A golyóstól tehát nem csak íróeszköz, hanem technológiai áttörés is volt.

rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A 90-es évekből. És a legjobb magyar rockzenék. Ez a 103.9 Rock FM.

93.9 Rock FM, folytatódik a Szilipédia. Tudtátok, hogy a zsiráf nyaka 2 méter hosszú is lehet. Mégis ugyanannyi nyakcsigolyája van, mint az embernek. Ez a szám pontosan a 7, ugyanannyi, mint a mi nyakunkban. Az egyes csigolyák viszont hatalmasra nőttek. A zsiráf nyaka így nem csak elegáns, hanem brutálisan erős is. A hímek gyakran harcolnak vele, szó szerint nyakbunyóznak, hogy elnyerjék a nőstény kegyeit. Tehát a zsiráf nem csak magas, hanem lovagias is. Csak az ütései kicsit nagyobbat szólnak.

103.9 Rock FM Szilipédia. No, hát 2025-ben 120 éve született Móricz Zsigmondné Simonyi Mária. Móricz Zsigmond felesége nem csak társ, hanem inspiráció is volt Móricz Zsigmond életében. Mária maga is író volt, és részt vett a nyugat körüli irodalmi életben. Bár kapcsolatuk viharos volt, Móricz több novellájában is róla mintázta a női karaktereket. Egyfajta múzsa volt, aki nem csak szeretett, hanem gondolkodásra, sőt önvizsgálatra is késztette a férjét. Az asszonyi háttér a magyar irodalomban sokat szorra láthatatlan, de nem jelentéktelen.

műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rock rajongók!

103.9 Rock FM. Tudtátok, hogy az Oxfordi Egyetem 2025-ben ünnepli fennállásának 930. évfordulóját. Brutális. Az első írásos emlékek az 1096-os évekből valók. Az egyetem azóta a világ egyik legismertebb oktatási intézménye lett, ahol olyan világhírességek tanultak, mint Stephen Hawking, Oscar Wilde, Tony Blair, vagy épp J.R.R. Tolkien. Az Oxford szó már a szinonimájává vált az elit ugyanakkor érték alapú tudásnak, és ami a legszebb, még mindig működik egyetlen alapelv mentén. És ez nem más, mint a kíváncsiság és a tudás szeretete.

rádiója a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A 90-es évekből.

Szaszomerom, ez itt a 103.9 Rock FM. A földkeresség legnagyobb rocksláreivel jön a Szilipédia. Na hát tudtátok, hogy az első emberi szívátültetést 1967-ben végezték Dél-Afrikában, és a beteg 18 napig élt utána. A beavatkozást dr. Christian Bernard vezette, és bár a technika kezdetleges volt, a műtét mérföldkő lett az orvostudományban. Azóta a szívátültetés már rutinszerű beavatkozássá vált, és emberek százezreinek mentette meg az életét, de a legérdekesebb, hogy az első beteg, Louis Washkansky, a műtét után teljesen tudatánál volt, beszélt a feleségével, és még olvasott is. A kilökődés elleni gyógyszerek nem voltak még elég fejlettek, ez volt a hiba. De valahol ő volt az első, aki új szívvel...

Budapest egyetlen rock rádiója, a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből.

FM 103.9 itt Rokon, szevasztok, én Szili vagyok, és hát ennyi volt a móka mára, zárul Szili mókatára, úgyhogy thank you for your corporation, danke schön, liebe Gäste, tschüss, liebe Hörer, mal egyetz, kanyetz!